Hörle, hatosztál, nem esti mondokok, akár ne túlják a szemekos, tovallak hát estina.